Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.

0: Peace FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Lány volt, de 10 000, nem is szom, csak 10 000.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: 96.4. Bass FM.
1: Hát úgy is észreveszik, ha nem szólok.
2: 11-11.
1: Hát kellett neki minket 10 gondolni.
3: Ez így nem mehet.

mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: Bass
1: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
2: West of the East Side.

0: Termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Új országgyűlés alakul ma. Megártott a hideg a gyümölcsösöknek. Adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kész ételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a gyógynövényekről lesz szó, illetőleg a gyógynövények egyes fajtáiról, illetőleg azok hatásairól. Vágjunk is bele. Mik azok a gyógynövények? Tágabb értelemben a gyógynövénynek nevezzük mindazokat a növényeket, amelyek valamelyik részét az emberek, a bennük lévő hatóanyagok miatt hagyományok, vagy az irodalmi adatok alapján gyógyászati célokra használtak, illetőleg használnak. Szűkebb értelemben véve azokat a gyógynövényeket tekintjük gyógynövénynek, amelyek gyógyászati célú felhasználását valamelyik hivatalos forrás is engedélyezi, legyen szó akár orvosiról, akár néprajzi adatok alapján lévő növényről. A gyógynövények ismeretének története. Az ősi kultúrákban elsősorban ezekkel a gyógynövényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern tudomány kutatásaival igazolt, valamint annak hatásait is igazolta a modern tudomány. Vannak vadontermő és termesztett gyógynövények. A rómaiak termesztettek először például a gyógyászati célra olyan növényeket, de az egyiptomiak az Ebers papírus, ami ugye az időszámításunk előtti 3500 körül keletkezett, több mint 800 különböző gyógymódot ír le. Az ókori kínaiak már az időszámításunk előtt is végeztek komoly műtéteket, különböző gyógynövényfőzeteket alkalmazva. Hua Tuo általános érzéstelenítés alatt hajtott végre műtéteket, a betegeknek a saját maga által kifejlesztett borral kevert gyógynövény kivonatot adta, mint egyfajta gyógyszerként. Hua Tuo állítólag még olyan komoly műtéti beavatkozásokat is végrehajtott a mafeizan segítségével, mint az emésztőrendszer egy részének eltávolítása. A műtét előtt szájon át adta be a borban elkevert kivonatot, amely emésztetlenséget eredményezett, illetve feltehetően blokkolta az ideg-izom ingerület áttevődést. Magyarországon az 1915-ben alapított gyógynövénykísérleti állomás kezdte meg, majd a Gyógynövénykutató Intézet és a Herbária Központ szervezi a vadontermő gyógynövények gyűjtését, illetőleg azok termesztését. A gyógynövények különböző hatóanyagai, alkaloidok, általában bódító, fájdalomcsillapító, izgató és élénkítő hatásúak. Ilyenek például az aranyrozs, a belindek, a vérehulló fecskefű, a kender, a mággubó, a maszlag, a nadragúja, illetőleg az őszi kikerics. Cserzőanyagok. Bélhurut oldására és vérzés csillapítására használják, tölgy, nyír, vadgesztenye. Glikoizodok, szívműködés szabályozó, izzasztó, vizeletelhajtó, hashajtó hatású anyagok, ilyenek például a piros gyűszűvirág, a tavaszi hérics, illetőleg a gyöngyviráglevél. Illóolajok, emésztés serkentő, gyulladásgátló, ízesítő hatásúak. Ilyenek például az ánizs, a borsmenta, a közönséges cickafark, az édeskömény, a fodormenta, a kakukkfű, a kamilla, a koriander, valamint a zsája. Vannak a keserű anyagok. Emésztés serkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásúak. Ilyenek például a benedekfű, ezerjófű, fehér üröm, kámos gyökér, illetőleg a tárnincs gyökér. Szaponinok, nyálkaoldó, felszívódást elősegítő, köptető hatású anyagok. Ilyen például az iglice gyökér, a kankalin gyökér, illetőleg a szappan gyökér. Szénhidrátok, gyulladás csökkentő és bevonódó anyagok. Ilyenek például a bodza, az igazi édes gyökér, a gyermekláncfű, a hárspavirág, a papsajt, illetőleg az illíz gyökér. És vannak bennük vitaminok, A-vitamint, a sárgarépa és a csontélyes gyümölcsök, B-vitamint a gabonamagvak, C-vitamint a friss gyümölcsök, például a csipkebogyó, a paprika, E-vitamint a gabonafélék csirájából nyerünk. A gyógynövények felhasználása. A gyógyszeripar különféle eljárásokkal kivonja, izolálja a hatóanyagokat, és azt aztán tisztán más hatóanyagokkal, vegyületekkel különböző gyógyszerformákban hozza forgalomba. Például a gyűszűvirág leveléből szívműködés szabályozó módon, illetőleg az aranyrosból vérzés csillapító, vérnyomás csökkentő, illetőleg a métengfűből vérnyomás csökkentő, a nadragúja gyökérből görcsoldó, szemészeti célokat

szolgáló, a macskagyökérből nyugtató, a mággubóból fájdalomcsillapító, kőgés csillapító hatású anyagokat állítanak elő. Az élelmiszeripar is használja gyógynövényeket, de ezen belül a likőrgyártás, az édesipar is nagyon sok gyógynövényt használ fel. Kozmetikai ipar, itt is nagyon sok gyógynövényt használnak, például különböző szájvizek, illatszerek, hajszerek, hajolajok, főként az arcbőr jellegének megfelelő arcpakolásokhoz, illatos növényi fürdők és egyéb kozmetikai szerek készítéséhez használják fel. A bőriparban is használják a gyógynövényeket, a bőrök feldolgozásához cserszömörce, füzényfű, a szűcsiparban például a szappangyokér használata szükséges. A dohányipar a dohány fermentálásakor, illetőleg a szagos műge illatanyag javítására használják. Használják a népi gyógyászatban, illetőleg az állatorvoslásban, haszonállatok és társállatok állatorvosi kezelésében is. A gyógynövények gyűjtése. A gyógynövények gyűjtése és természetes, külön szakértelmet kíván. A legjobb gyógyhatást a frissen szedett gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon gyűjtsük össze és szárítsuk. A gyökereket kora tavasszal vagy ősszel, a leveleket virágzás előtt és alatt, a termést a teljes érés idején, virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük össze. Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk be. A gyűjtés lehetőleg napsütéses időben, a növény száraz állapotában, tehát eső és harmad felszáradását követően végezzük el. Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni, ugyanis a növény befülled és a szárítás közben megfeketedik. Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján, nagyforgalmú autópályák vagy utak, ipartelepek vagy egyéb vasúti töltések környékén se gyógynövényeket. Gyógynövények szárítása. A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy papíron terítsük szét, árnyékban, szellős, meleg helyen szárítsuk, például a padláson. A gyökerek, nedvdús termékek, kérgek teljes kiszárításához még feldarabolt állapotban is mesterséges hőre van szükség. A hőmérséklet ilyenkor sem lehet 35 Celsius foknál magasabb. A gyógynövények tárolása. Csak teljesen száraz növényeket tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket, kartondobozokat, textilzsákokat használhatunk. Védjük a nedvességtől, a fénytől és fémekkel való érintkezéstől.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Basslab folytatása. Mai témákban a gyógynövényeket veszük górcső alá. Az előző részben általánosságban beszéltünk róla, most pedig konkrétan belemegyünk az gyógynövények konkrét hatásaiba. Mai témánk a citromfű, úgyhogy a citromfű hatásairól fogok nektek beszélni. Alapvetően a citromfű nem csak nyugtató hatása miatt érdemes fogyasztani, hanem egyéb más pozitív hatása is ismert. A gyógynövények rendkívül népszerűek manapság, és sokan újra felfedezik az azokban rejlő erőt. Most, amikor az egészségvédelme és az immunrendszer erősítése kiemelt jelentőséggel bír, mind a társadalom számára, mind az adott egyén számára, rend sem mindegy, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk napi rendszerességgel. Igaz, ez a folyadékbevitelre, a teafélékre is egyaránt. Ugyan a filteres gyümölcsteák kétségkívül megédesítik az estéket, de ha valódi egészségügyi előnyt szeretnénk elérni, akkor a szálas gyógyteák mellett érdemes letenni a voksunkat. A citromfő olyan alapanyag, amelyet mindig célszerű otthon tartani a házi patikában. Megjelenésében kicsi a csalára hasonlít a növény, de nem csíp, sőt a természetben rátalálva kifejezetten kellemes illata van. Mivel viszonylag igénytelen növényfajta, ezért ültetés nélkül is rábukkanhatunk akár a kert egyes szegleteiben is. A népi gyógyászat rendszerint vírusölő hatása miatt alkalmazta, de a stressz oldásában és az emésztés elősegítésében is kiemelt szerep jut számára. Én pedig elhozok minden hasznos információt, amely a citromfűről érdemes tudni. Az ókorban is szívesen használták. A citromfű használata nem az elmúlt évtizedek találmánya, már a perzsa birodalom idején az ókorban is ismerték annak előnyös hatásait. Elsősorban sebgyógyításra, csípésekre alkalmazták, de antibakteriális és vírusellenes jellemzőit is kihasználták. Mindenről írásos dokumentum is rendelkezésünkre áll, ugyanis magyarra fordítva a Gyógyítás művészete című könyvben például egy perzsa orvos sorait olvashatjuk ebben a témában. Később, a 17. században reneszánszát élte a gyógynövény, akkoriban főként nyugtató hatása miatt javasolták a betegek számára. A kolostorokban a női hisztéria ellen is bevetették, de egy svájci tudós például úgy vélte, kifejezetten a hosszú élet titka a gyógynövény. Nos, a mai kor ismereteinek tükrében elmondhatjuk, hogy a stressz oldásában betöltött szerepe miatt akár ez így is lehet. Teaként fogyasztva érvényesülnek leginkább hatóanyagai. A citromfű gyakran helyet kap kozmetikumokban, krémekben, alkoholos tintúrája is ismert számunkra. Ha azonban maximálisan szeretnénk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, akkor teaként érdemes fogyasztanunk azt. A száraz gyógyteát számos egészségügyi probléma esetén alkalmazhatjuk, az alábbiakban pedig el fogom nektek mondani. A citromfű az idegrendszer védelmében. A gyógyszertárakban gyakran találkozhatunk olyan recept nélkül kapható készítményekkel, amelyek egyik összetevője például a citromfű. Nem véletlen, hiszen a gyógynövény a benne megtalálható anyagoknak köszönhetően nyugtató hatással rendelkezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a stressz, az általános nyugtalanság, a pszichés gondok szinte kivétel nélkül álmatlansággal társulnak. Ezen a problémán is segíthet a citromfű tea fogyasztása. Általános jó közérze gyógyteától? A citromfűvel ez lehet a megoldás. A felhalmozódott feszültség oldása már önmagában is segít a közérzeten. Nem csoda, hogy a citromfűvet az általános jó közérze teájaként is számon tartják. Menstruáció idején oldja a görcsöket, így a nők számára kifejezetten javasolt a fogyasztása. A premenstruációs szindrómát ismerők jól tudják, hogy akár depressziós tünetek is jelentkezhetnek a vérzés közelettével. Ilyenkor is ajánlott a citromfű, akár más gyógyteákkal társítva. Tény ugyanis, hogy a lágy ízénél fogva kiválóan vegyíthető egyéb gyógynövényekkel is. A nyugtatás érdekében levendula virággal társíthatjuk, ha pedig energikusabban szeretnék lenni, akkor a menta és a gyömbér a megfelelő választás a citromfű tea mellé. A pánik tünetei ellen is ideális. A szorongás és a mindennapokban rendszeresen jelenlévő stressz pánikbetegséghez vezethet. Nem véletlen, hogy az utóbbi a civilizációs megbetegedések listájának egyik vezető helyét foglalja el.
Fontos tudni, hogy a pszichés tüneteken túl konkrét szervi megbetegedést is okozhat a folyamatos stressz. A szívpanaszok vagy a gyomorgörcs enyhítése érdekében is fontos tehát, hogy a feszültség csökkenthető legyen és az idegrendszer megfelelő védelmében részesüljön. Segítség a vírusok és a baktériumok ellen. Az őszi-téli hónapokban jelentősen megnő a meghűléses betegségek száma. A vírusok és baktériumok ellen a citromfűte a fogyasztása hasznos lehet, hiszen számos olyan összetevővel rendelkezik, melyek antibakteriális és vírusellenes hatással rendelkeznek. A gyógyteaként történő fogyasztás egyébként a nátha, a torokfájás ellen is eredményes, főleg méhészeti termékekkel és a citrom C-vitamin tartalmával társítva. Emésztési panaszok esetén ideális alapanyagot biztosított számunkra a citromfű. A stressz, az általános közérzet és az emésztési problémák szoros kapcsolatba is hozhatók egymással. A citromfű eredményesen veszi fel a küzdelmet a puffadással, a gyomorégéssel, a hasi görcsökkel. Kiváló béltisztítóként is ismert, és így hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez is. Ha székrekedéssel vagy hasmenéssel küzdünk, akkor is érdemes a citromfűhöz nyúlni, ugyanis beállítja a megfelelő emésztést, ezzel elejét véve olyan komoly problémáknak, mint például a vastagbél daganatos megbetegedése, méregtelenítés és súlycsökkentés. Sok más gyógynövényhez hasonlóan a citromfű is méregtelenítő hatással rendelkezik. Eredményesen alkalmazható a súlycsökkentés időszakában is. Rendbe teszi az emésztést, hozzájárul a máj munkájának segítéséhez, és ezek összességének köszönhetően a felesleges kilóktól is sokkal könnyebb lesz majd megszabadulni. Mindez nem csupán az esztétikus külső miatt érdemel figyelmet, hanem az egészség megőrzésének szempontjából sem elhanyagolható az. A plusz kilók ugyanis olyan megbetegedésednek ágyaznak meg, mint például a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a különböző ízületi problémák. És hogy miért varázsoljunk a bögrénkbe citromfű teát? Egy evőkanál szálas tea egy bögrényi forró vízhez szükséges, nagyjából 15 perc után leszűrve már fogyasztható állapotba kerül, és ízletes folyadékot biztosít számunkra. Ízesítés nélkül is remek választás, de ha édesítésre vágyunk, akkor cukor helyett mindenképpen célszerű mézet választani, hiszen az is nagyon egészséges szervezetünk számára.

Sziasztok, Árpi vagyok, ez itt a Base Life második egyben záró folytatása. Mai témánk a gyógynövények, ezen belül érintettük az előzőekben a citromfüvet, illetőleg beszéltünk általánosságban a gyógynövényekről, most pedig térjünk ki egy kicsit a levendulára. A levenduló tudományos és népi gyógyászat is elismeri egyébként ennek a gyógyhatását, kívülbelül kezelhetjük vele magunkat, sőt pompás lila színét és ízét ételekben is fel tudjuk használni. A közönséges levendula, vagy keskeny levelű levendula, latinul lavandula angustifolia, a 8. magyar gyógyszerészkönyvben hivatalos drogjai és virág és virágból préselt illóolajról is lesz szó. A levendula gyógyhatásáról röviden. Antibakteriális, görcsoldó, gyulladás csökkent, nyugtató, keringésjavító, immunrendszer erősítő, fájdalomcsillapító és gombaölő hatású. Értékét a benne lévő linalil acetát tartalma miatt alakítja ki, illetőleg az agy az értékét. Az epe működést fokozó hatása miatt a levendula a puffadás és az emésztési zavarok ellen is hatékony gyógyszerként elkészítve, illetve a szárított levendulával megszórt görög joghurtot is bátran fogyasszuk, hiszen jótékonyan hat beleinkre. Stressz és alvászavarok esetén is érdemes a levendula illóolajához fordulnunk, például párologtatással, fürdővízbe csöpögtetéssel, esetleg levendulával töltött párnát is választhatunk, hiszen a levendula bizonyítottan stresszoldó, csökkenti a pulzus számot, valamint a vérnyomást, ezáltal sokkal hamarabb fogunk tudni ellazulni, illetőleg ellazult állapotba kerülni egy-egy fárasztó és stresszes nap után. A levendulák a fejfájásra is nagyon-nagyon alkalmasak. Az illóolajokat külsőleg ne alkalmazzuk töményen, mert akár például égési sérüléseket okozhatnak. Jó tudni, hogy a levendula illóolaja az előírt, kis mennyiségben stresszűző és nyugtató hatású, túladagolva viszont azonban épp az ellenkező hatást váltja ki, teljesen felpörgeti az adott használót. A levendulának nem csak a gyógyászatban, hanem a háztartásban is hasznát tudjuk venni, természetesen amellett, hogy nagyon-nagyon finom. Remélem hasznos infókkal láttalak el titeket az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Base Life-val, addig is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, legyetek jók, sziasztok!

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Yeah. Okay.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megvan az új igazságügyi miniszter, ma alakul meg az új országgyűlés. Járjunk többet kerékpárral, különleges kampány indult. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját azután kérte fel Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy Mellétei Barna Márton bejelentette lemond a jelöltségről. A Tisza párt jogi igazgatója, aki Magyar Péter sógora, azt írta, azért döntött így, mert nem szerette volna, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Az új országgyűlés ma 10 órától tartja alakuló ülését, ma teszik le esküjüket a megválasztott képviselők, és ma választja meg a parlament miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Tegnap járt le a határidő. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hova vették fel őket. Aki sehova sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Hamarosan zárul a fűtési időszak. A fűtáv már most a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre készül. Karbantartásra 1,5, beruházásokra 7 milliárd forintot költenek. Arra kérték a budapesti társasházak lakóit, ha valamilyen átalakítást terveznek, időben egyeztessenek a szolgáltatóval. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart. Célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, mondta el rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfa félék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.

mindenkinek szuper szombatot és kellemes pihenést, na meg jó kikapcsolódást a hétvégére, úgyhogy ha jó idő van, akkor irány a természet, ha nem, akkor pedig valami egyéb elfoglaltság. Menjünk tovább, érkezik nálunk két vagány csajsz, én nagyon-nagyon szerettem a flowját, igazi szemtelenek, Glorilla, Megan Thee Stallion, és érkezik a Wannabe. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96.7 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek. Adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
4: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
3: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket, tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétvégét és kellemes szombatot mindenkinek. A statisztikai alapon szeretném megközelíteni, akkor is komoly számokat hoz a következő dal. Majdnem 70 ezer hozzászólás, több mint 3,2 millió like és 320 milliós megtekintés. Érkezik a brit rap egyik királya, Central Cee, Lil Baby-vel közösen, és dübörög a Band for Band, egy arcszakító dal, amely a membránt is mozgatja.

0: flow. 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, magyar vonalral megyünk tovább, méghozzá egy nagyon mély érzésű dallal, és mély mondani valóval jön nálunk Follow the Flow, és az érzelmes anyám mondta. Nemrég volt anyák napja, úgyhogy az anyukáknak küldöm, itt a 96 Bass FM-en.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is meg.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Megvan az új igazságügyi miniszter, ma alakul meg az új országgyűlés. Járjunk többet kerékpárral, különleges kampány indult. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját azután kérte fel Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy Mellétei Barna Márton bejelentette lemond a jelöltségről. A Tisza párt jogi igazgatója, aki Magyar Péter sógora, azt írta, azért döntött így, mert nem szerette volna, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Az új országgyűlés ma 10 órától tartja alakuló ülését, ma teszik le esküjüket a megválasztott képviselők, és ma választja meg a parlament miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Tegnap járt le a határidő. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hova vették fel őket. Aki sehova sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Hamarosan zárul a fűtési időszak. A fűtáv már most a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre készül. Karbantartásra 1,5, beruházásokra 7 milliárd forintot költenek. Arra kérték a budapesti társasházak lakóit, ha valamilyen átalakítást terveznek, időben egyeztessenek a szolgáltatóval. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart. Célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, mondta el rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfa félék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

RMD szenzációs szombatot és jó pihenést mindenkinek. Magyar klasszikussal megyünk tovább, jön nálunk Hősök, Digó, Sziszka, Finucci, Take It, SM, Subbase, Monster, Brush, Szófel 3. Szófel 3.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy szenzációs dallal. 2020-ban eszméletlen nagyon droppolt. A legtöbb csárton egyébként első helyen nyitott. Hazájában mindenféleképpen, amely nem más, mint Kanada. Érkezik az aranytorkú The Weeknd, és az egyik húzó dala, bár neki rengeteg van. Érkezik a Blinding Lights, itt a kedvenc rádiótokban szombaton is a 96.4 Bass FM-on.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2025-ben a Brit Awardson az év dalára jelölték, bár ez csak jelölés alatt, viszont nem mond le semmit az értékéből és a népszerűségéből. 130 millió feletti ligában focizik, amely folyamatosan növekszik. Nagy-Britannia és az Egyesült Államok találkozásából lett egy jó dal, vagyis név szerint jön nálunk KSI Nagy-Britannia színeiben, kiegészülve Trippie Reddel az USA-ból, és jön a Thick of It. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ma alakul meg az új országgyűlés, folytatódnak az írásbelik. Fontos teendő, ha nyugdíjbiztosításunk van. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hamarosan megalakul az új országgyűlés. 10 órától kezdődik az ülés. Leteszik esküjüket a megválasztott képviselők, majd a parlament miniszterelnöknek választja Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget rendez a Kossuth téren. A nehezén már túl vannak a végzősök. Több mint 148 ezeren érettségiztek a héten magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten a digitális kultúrával folytatódnak az írásbelik, aztán a biológia, a kémia és a földrajz vizsgák következnek. Az írásbelik 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Ma van a Táncház világnapja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. Ma a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést adják át a következő generációknak, mondta a rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei vagy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfa félék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy ifjú sztár, aki nagyon jól rákapcsolódik a német rap flóra, szereti is, hozza is, érzi is, ütemben is, hangzásban is, no meg nyelvben is. Jön Belano, érkezik a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ez a mi jövünk.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.
2: Like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

94 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper napot mindenkinek. Magyar vonalon fogunk egy kicsit ellágyulni, méghozzá hangzásban. Nagyon sokan kommentelik, hogy nagyon jó Geri ének hangja, de ezzel egyetértek. Jön Tídeni Szakács Gergő közöse, és érkezik az Életem itt a kedvenc rádiótokban. Mondtam.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg ezenből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
6: Ma választják miniszterelnöknek Magyar Pétert, közbelépett a fogyasztóvédelem, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
7: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
6: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass Kiss FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétvégét és jó pihenést mindenkinek szombaton. Magyar újvonalas fiatalemberrel megyünk tovább. Most lesz nyáron 26 éves, ő nem más, mint Gödöllői Emmanuel, de itthon, ahogy ismerik, Manuel, és érkezik egy érzelmes, modern, szerelmi vallomásnak is felfogható dal. Jön a Need You puha, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Folyamatosan növekszik az elérése, de már jóval az 5 millió liga feletti mezőnyben focizik. 2025. szeptember 22-én látott napvilágot. Produceri oldalról Zomlész kapott kimagaslóan nagy szerepet, és direktori oldalról videóklip címkén pedig Büki Balázs. Érkezik nálunk Pogány induló, vagyis Szirmai Marci, Lelkem nyugodj. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Görög Márta lehet az igazságügyi miniszter. Csak nem 90 ezeren jelentkeztek középiskolába. Zárul a fűtési időszak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karának dékánját azután kérte fel Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy Mellétei Barna Márton bejelentette lemond a jelöltségről. A Tisza párt jogi igazgatója, aki Magyar Péter sógora, azt írta, azért döntött így, mert nem szerette volna, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Az új országgyűlés ma 10 órától tartja alakuló ülését, ma teszik le esküjüket a megválasztott képviselők, és ma választja meg a parlament miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Tegnap járt le a határidő. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hova vették fel őket. Aki sehova sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Hamarosan zárul a fűtési időszak. A fűtáv már most a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre készül. Karbantartásra 1,5, beruházásokra 7 milliárd forintot költenek. Arra kérték a budapesti társasházak lakóit, ha valamilyen átalakítást terveznek, időben egyeztessenek a szolgáltatóval. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart. Célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, mondta a rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
4: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfa félék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: magból elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

94 Base FM, Rap, Hip-Hop, R&B. A$AP Rocky nem szokott vacakolni, hogyha divatról van szó. Nagyságrendileg $1,5 millió ér az ékszer gyűjteménye, úgyhogy rengeteg más rappert pusztulatba rakott, de azért nyilván vannak még bőven jó versenyzők. Ez azt jelenti, hogy jól fut a szekér, jön A$AP Rocky és a Taylor Swift.

Hip-Hop R&B. Remélem mindenkinek kellemesen telik a hétvége, és kipihenitek magatokat, vagy éppen a házi munkákat csináljátok meg, ami hétközben elmaradt. Számomra meglepő, bár hangzásban nagyon érdekes hangzás produkált a következő előadó. Meglepő, hogy Gyémántot ért el az Egyesült Államokban, és jóval 1 milliárd fölött nézték meg a következő videoklipet, úgyhogy nagyon-nagyon szereti mindenki. Jön Rich Remmert, Gucci Mane közöse, és a Black Beatles csak szerényen, itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy társadalom kritikus dal, bár hogyha meghalljátok az előadó nevét, akkor igazából arra jöttök rá, hogy szinte minden dalában van valami fricska és társadalom kritika. A 2024-es GNX albumon látott napvilágot a következő alkotás is. Érkezik Kendrick Lamar és a TV Off. Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
8: Ma lesz miniszterelnök Magyar Péter, rengetegen érettségiztek a héten. A Táncház napja van ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hamarosan megalakul az új országgyűlés. 10 órától kezdődik az ülés. Leteszik esküjüket a megválasztott képviselők, majd a parlament miniszterelnöknek választja Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. A nehezén már túl vannak a végzősök. Több mint 148 ezeren érettségiztek a héten magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten a digitális kultúrával folytatódnak az írásbelik, aztán a biológia, kémia és a földrajz vizsgák következnek. Az írásbelik 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Ma van a Táncház világnapja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. Ma a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést adják át a következő generációknak, mondta a rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
9: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebb lépni.
8: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.

Már egy ideje Győrben él, de eredetileg Kapuváról indult a karrierje. Ő nem más, mint SM, kiegészülve az újpesti Curtisszel. Jön a közösük, a feldobott érme. Itt a kedvenc

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. 90.

az eredeti dal számait összerakjuk a remixekkel, akkor fél milliárd feletti elérés kapunk. Érkezik egy igazi húddal, egy kis gengszerkedés jön Young G vezetésével, a My Nigga, itt a 96 Base FM-en.

bepakolunk a nyárra, lassan-lassan, hiszen be is lépünk, szó szerint érkezik Dash Youngfly Azaria 3-asa, és a nagy sikerű Backpack itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSZ-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mára köszönöm a figyelmet, amivel búcsúzom Doja Cat és a nagy sikerű Women. Holnap reggel 6 és 10 között várok mindenkit, vagyis vasárnap is. Nektek már a kitartás, jó pihenést, szeretet az éterbe. A mikrofonnál Árpit hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Most kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. Rossz lehet a gyümölcstermés, kezdődik az élelmiszergyűjtés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket, tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beats FM.
1: 96. Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beats Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turné mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96. Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vendégként már Denzel Curryt és Anna Mankindot is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rapipa Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Topos-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Dócsi és Sziza Girl Get Up című dala, állami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer Dua Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 2026 is az. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape, az Alligator Bites Neville Hill után gyakorlatilag az egész hip-hop világ nagyon vár. A február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Insight-t bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Szóval érkezik most Dócsi és Sziza, és közös dolog a Girl Get Up. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Topos-as lista 12. helyről, ezzel megyünk tovább.

96-1 Bass FM, Trap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty La Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beats Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút number one, a befutó, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazás a kalauzónálak el titeket. Visszaugrunk 24 évet az időben, meg sem állunk 2002. május elejéig, és mutatom is nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai R&B listát. Ez a dal pedig nem más, mint Ashanti Foolish című gigászi slágere. Szóval Ashantit először 2001-ben Fat Joe What's Love című dalában hallhattuk, Jennifer Lopez helyett énekelte el a stúdióban próbaképpen a refrént, ami annyira jól sikerült, hogy végül vele készült el a végleges változat. Ezután érkezett az első saját dala, a Foolish, amivel 10 héten át vezette 2002 tavaszán az amerikai R&B listát. Egy 5 évvel korábbi Notorious B.I.G. dal alapját használták fel hozzá gyakorlatilag egy az egyben. Ami Biggie második albumán nem lett sláger, az Ashantinál abszolút bevált és tökéletes szóló karrier indító lett. A Biggie iránti tiszteletből készült a dalból egy olyan változat is, amiben ő is rappel, ez végül az Unfoolish címet kapta, most ez érkezik itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista Rewind rovatából.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemix Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spoti globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: to hear. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B. Yeah.
1: Yeah. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbasztál.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentet.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bass FM Prep Hip Hop R&B. Na most egy igazi magyar power duót hozok nektek, Azariát és Dest. Tőlük hozom a Habibi című slágerüket itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az újpesti fenegyereket Curtis-t, aki hamarosan belevág a nyári turnéjába a zenekarával, a Team Curtis-szel. Addig is pörög tőle a Pest

96.4 BSFM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BSFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Manuelt és Morionest, és a nagy kedvencemet, a Voodoo Babát, úgyhogy mindenkinek hangerőt fel. Hey!

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk az amerikai rapper Travis Scott és a 4x4 slágere.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

se felejtjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620-964-99-99-es számon. Most pedig hozok nektek két igazi jó barátot, Azeriet és Dest, akik együtt jutottak fel a csúcsra, és sikert sikerre halmoznak. Pörögös látszoktól!

0: eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. A gyerekek, most Magyarországról Amerika irányába fordulunk, de még mielőtt ezt megtennénk, egy kis infó nektek, hogy lehet minket online is hallgatni, így gyakorlatilag a város és országhatárok nem fognak titeket elválasztani attól a ténytől, hogy tudjatok minket hallgatni. Ennek örömére most hozom nektek Post Malone-t, és tőle a Wow!

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Szólj a tesóknak! 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah. Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtel.

0: már régen felejtett.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. Base FM.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Base FM.

trap, hip-hop, R&B. De gyerekek, tudjátok, említettem, lehet nekünk üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620-96-99-99-es számon. Itt tett Ancsi is. Szia, Iza! Szeretnék mindenkinek jó hétvégét kívánni, és nagyon szeretem a Bass FM-et. Ti vagytok a kedvenceim. Na hát ennek nagyon örülök, Ancsi. Neked is nagyon szép hétvégét kívánok. Küldök is neked most egy jó kis 50 Cent dalt. Pörög tőle a Candy Shop. Yeah.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Vágy Meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig jön a Megasztár felfedezetje Pifu, és a mentora Marics Feti. Tőlük indul a Swindler.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk a 27 Grammy-vel és Pulitzer-díjjal büszkelkedhető Kendrick Lamar, és tőle a TV Off.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Intől egy újabb óra velem Széles Izával. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu keresztül. Így elértek minket gyakorlatilag bárhonnan. Most pedig hozom nektek Dest és Azariát, tőlük pörög a Papa című szerzeményük.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót. Igazi sikertörténet az ő karrierje, ugyanis mióta berobbant a műsorba, fellépésről fellépésre megy. Pörög is most tőle a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 1. Base FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Bling, a Kumam, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az
1: 96.4 BSFM. Hallgasd online is BSFM.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
3: Bass,
4: BSFM.

4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket. Most pedig hozom nektek Megan Thee Stallion-t és a Lover Girl-t.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, időutazunk, 2012-ig meg sem állunk, Michael Curtis és BLR utánozhatatlan slágeréig, jön nektek a Belehalok.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a Szegedről indult Pogány induló, tőle jön a Lelkem Nyugodt szerzeménye.
2: Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de a portól nem lehet bemoszni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Tommy Richman hamisítatlan slágerét, örök is nektek a Million Dollar Baby.

0: 96.4 Béza FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni a bézafm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Rhea Boston Richie-t, tőle indul a Help Me című szerzeménye.
1: It's probably like a day. Shit. If I gotta fight for your love, then shit. It's like I don't even want it.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen is a 0620-964-99-99-es számon. Most pedig 1999-ig meg sem állunk, Gangsta Zoli és a Kártel slágeréig. Indítom tőlük a jó, a rossz és a Kártelt.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Ita vagyok. Hamarosan jön a kollégám DJ-vel, úgyhogy maradjatok velünk. További szép szombatot kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

és jön majd a Black Eyed Peas kétharmada is, Will.i.am és Tabu, akik szintén egy Los Angeleshez ezer szállal kapcsolódó dalt hoznak majd el nektek. Kezdeni azonban magyar dallal fogunk, ők a BSV, itt a 9

R&B Kanye West, tehát most már 20 éve tartó karrierje során rengeteg fiatal tehetségnek adott lehetőséget és fedezett fel. Travis Scott például mind a mai napig a mentorának tartja Kanye-t, de az általa felfedezett tehetségek közé tartozik a most következő designer is, aki például az egyik Kanye lemezen is hallható. Most mi más érkezhetne minden idők egyik legnagyobb rap One Hit Wonderétől, mint a Panda itt a 96.4 Bass FM-en.

Az utóbbi rapsztár pedig az elmúlt hónapban egy új szerepben a Broadway színpadán is kipróbálta magát. Óriási sikert aratott, de azért nem ment zökkenőmentesen a dolog. Volt egy előadás, amiben nem tudott végül részt venni, mert váratlanul rosszul lett, legutóbb pedig aktuális szakítása miatt NBA sztár barátjával, egykori barátjával elsírta magát a színpadon. A folytatásban jön kettőjüktől, Glorillától és Megan Thee Stalliontól a Wannabe, itt a 96.4 Base FM-en.

0: Peace FM, Rap Hip Hop R&B, a folytatásban Los Angeles keleti részébe utazunk, akik pedig az idegenvezetőink lesznek, ők a Black Eyed Peas kétharmada, Will.i.am és Tabu, akik gyakorlatilag egy igazi himnuszt írtak gyerekkoruk kedvenc város részéhez. Jön az East LA, itt a 96.4 Peace FM-en.
1: It's 32-52, it's LASC, fool, I'm here with my rookie.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Tartsatok velünk a folytatásban is, ugyanis a következő órát is remek dallal indítjuk. Érkezik majd a Sötét természetesen Jude Law-tól.

meg bennetek, hogy milyen trackek várnak rátok a következő 60 percben itt a Bassen, akkor mondom is, jön majd Drake, aki még idén érkezik Iceman címre keresztelt, régóta várt visszatérő lemezével. Itt lesz majd Post Malone, aki szintén egy új albumot ígért nekünk 2026-ra, és érkezik egy olyan track is, amit gyakorlatilag végtelen mennyiségű partiban hallhattunk már és bulizhattunk végig, ez pedig a Shake That lesz az Eminem Nate Dogg duótól. A kezdést azonban Travis Scott-ra bízzuk, jön a 4x4 itt a 96.4 Base FM-en.

elhelyezett óriási jégtömbök alatt rejtőzött egy molino, amire ez a dátum és az Iceman felirat volt felírva. Drake rajongói pedig ezeket a jégtömböket széttörve megkaparintották ezt a molinót, és hát nyilván közzétették, hogy az egész világ velük együtt várhassa ezt a bizonyos nagy visszatérést. A folytatásban jön a track, amivel egy évvel ezelőtt bejelentkezett Drake, ez pedig a Nokia, itt a 96.4 Bass FM-en.

Tudod, mi a 96.4 BSFM? Rap,

pedig léteznek bőségesen. Ilyen volt például az előbb hallott Kanye West életében a Jesus Walks, mivel óriási kritikai és közönség sikert ért el. Aztán ilyen volt a The Roots életében a You Got Me, ami már a negyedik albumukon szerepelt, és amivel végre Grammy díjat és valódi elismerést szereztek. Aztán bizony ilyen volt egy abszolút karrierfordító

klasszikus dolgozott fel a 2000-es évek elejéről, méghozzá Blue Cantrell top 10-es trackjét, a Hit 'em Up Style-t, az ő változatának a címe Boss Up, és nagyon-nagyon szerette volna, hogyha Blue Cantrell elmegy a klip forgatásra és vele együtt szerepelhet a videóban, viszont erre Blue Cantrell nemet mondott, azt viszont engedélyezte, hogy feldolgozzák ezt az igazi R&B klasszikust. Hát jöjjön a friss változat itt a 96.4 Bass.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lady!

Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bassride, ahol ma kiderül majd, hogy melyik rap klasszikust kapták elő az új Street Fighter filmhez, kivel folytatja a legendákat bemutató lemez sorozatát Nas, lesz majd koncertajánló és egy underground klasszikus 25. születésnapját is megünnepeljük majd. Elsőként azonban ma Mark Ronson érkezik, akinek önéletrajzi könyve május végén magyarul is megjelenik. Ez aztán a remek hír. Az Éjszaka népe, egy DJ történetei a 90-es évek New Yorkjáról, ez lesz a magyar címe. Mr. Ronson pedig zseniális producer és DJ, az angol kiadást olvasók szerint pedig remek író is mindezek mellett, akinek bőven volt mit a lapokra vetnie. Most Nate Dogg-gal is a születésnapos Ghostface-szel jön együtt, itt a 96.4.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Idén tavasszal és nyáron jó pár rap legenda érkezik Magyarországra, ez már több alkalommal szóba került itt a Bass Ride-ban. A következő pedig, aki magyar színpadra lép, nem lesz más, mint a funk doktor maga, Redman. Method Man örök tettes társát az Aquarium klubban láthatjuk majd, és biztos, hogy az összes klasszikusát felvonultatja nekünk a Time for Some Action-től egészen a Rock Wilder-ig. Az Aqua nagy termét DJ Turner barátommal egyébként mi melegítjük majd be nektek a mester érkezése előtt, egy alkalomhoz illő, hamisítatlan East Coast setre számítsatok. Most jön a legfrissebb olyan Redman track, ami biztosan benne lesz a koncert setlistjében, ez a La La La, itt a 96.4 Bass FM-en.

Beats FM. Ez rólunk szól, de nem úgy másnál elmennék, de ott is van, nem lennék, ha te sem lennél, legyen dolg, neked pedig jó.

Fuck it up. 96.8 FM, Rap Hip Hop R&B. Októberben érkezik a mozikba a Street Fighter film, ami több dolog miatt is érdekes a számunkra. Az első trailer alatt ugyanis egy Tupac klasszikus, az Ambitions as a Ride a hallható, ráadásul egy kicsit eltérő vokállal Ambitions as a Fighter rappeli benne Tupac, ugyanis még Mike Tyson egyik meccséhez bevonuló zeneként készült belőle egy ilyen szövegű változat is 1995-ben. A filmben láthatjuk egyébként Borrok szerepében 50 Cent is, és persze azt se felejtsük el, hogy a 90-es években készült első Street Fighter film soundtrackje kizárólag rap trackekből áll, többek közt Nast és a Far Side-ot is hallattuk rajta. Most pedig akkor jöjjön Tupac és az ő klasszikusa itt a 96.4 Base FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B a héten ünnepli 25. születésnapját egy igazi underground klasszikus high-tech, high technology című lemeze. Rokas Records Ohio-i házi producere a kiadó karrierjének a csúcsán jelentette meg saját albumát, és persze mindenki beugrott rá rappelni, akiket korábban remek beatekkel ajándékozott meg. Talib Kweli, akivel a Reflection Eternal projektet alkották, Come On, vagy éppen a kiadó legnagyobb ásza, Mos Def. A legnagyobb sikert azonban mégis egy fiatal R&B énekesnővel közös dal aratta, a Round and Round, amiből aztán készült remix változat is Method Man-nel és a Capone Noriega párossal is. Az énekesnő Janelle pedig hirtelen a Def Jam-nél kapott szerződést. Hightech később a G-Unit házi producerévé vált, ami többek közt a most következő Round and Round remixnek is köszönhetett, óriási tehetsége mellett persze, hiszen ne felejtsük el, hogy az egyik legegyedibb hangú hip-hop producerről van szó. Hallgassátok csak, jön az ő 25 éves klasszikusa itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk! Az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Leon Thomas, Snoop Dogg, J. Cole és A$AP Rocky is, ez továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Előbb azonban Akon érkezik, aki a napokban egy interjúban elárulta, hogy mielőtt a Locked Up című debütáló sikere megjelent, nagyon szerettek volna ő és a kiadója egy olyan változatot is a dalból, amiben rappel valaki. Akon akkor óriási rajongója volt a Jay-Z oldalán rappelő Beanie Sigelnek, akinek azok voltak a legjobb évei. Amikor azonban Beanie-t megkeresték, hogy egy fiatal afrikai előadó első dalában kellene közreműködni, ő inkább passzolta a dolgot. Szerintem már alaposan megbánta, ezután azonban jött Styles P, akivel a remix végül óriási siker lett a tengeren túlon. Most ez a track érkezik itt a 96.4 Bass FM-en, Locked Up Remix!

love the dick design. I love myself.

illetve a TPS FM Rap Hip Hop R&B szombaton ünnepelte 56. születésnapját Ghostface Killa, a Wu-Tang Kolostorának egyik legélesebb pengéje. A tengeren túlon az egyik legnagyobb

lirikusként tartják számon a mai napig. Viharos magánélete a Wu-Tang, an American Saga című sorozatból megismerhető. Ha az alter egóit nézzük, ő maga a vasember, Tony Starks, aki imád underground producerekkel dolgozni, és akinek MF Doom-mal közös albuma végül sosem készült el. A folytatásban Missy Elliott-tal érkezik együtt, a Clarks cipők, az extrém aranyékszerek, a fürdőköpenyek és az óriási bundák legnagyobb rajongója, a születésnapos Ghostface Killa, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Nas tavaly 7 albumot jelentetett meg saját kiadójánál igazi rap legendáktól, Slick Rick új albumától a De La Soul visszatérésén át, saját DJ Premierrel közös munkájáig. Most nagyon úgy tűnik, hogy folytatja ezt a sort, és régi barátja AZ új albumának megjelenésénél is segítkezik, a címe pedig Do or Die 3, és péntek óta hallgatható mindenütt. AZ már azzal beírta magát egyébként a rap nagy könyvébe, hogy ő volt az egyetlen vokális közreműködő a legendás Illmatic-en, de az egy évvel később érkező első albuma, ez volt a Do or Die sorozat első darabja, szép siker volt Amerikában, több mint 1 millió példány kelt el belőle, sőt még az első single is bearanyozódott. Aztán együtt alapították meg a The Firm szupergrupot Nas-zal, amiben a sok rapper ego már valahogy nem fért meg jól együtt. Foxy Brown mellett Cormega volt még a csapat tagja kezdetben, később pedig Nature. A folytatásban jön AZ talán legnagyobb nemzetközi sikere, ez a DJ Premier remek beatjére készült The Format, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megünnepeljük majd az egyik legfontosabb Missy Elliott és egy remek De La Soul album kerek születésnapját is egyben. És ha már Missy, akkor jöjjön ma még Virginia királynőjének legfrissebb dala, egészen pontosan közreműködése, hiszen Kilani új lemezére ugrott be, hogy együtt dolgozzanak föl egy Aliyah klasszikust, ez a Back and Forth, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában én állok a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zenéjé a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit.

94.1 Biz FM Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én Bréda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfél.

0: Thank you, Nikki.
1: BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit Six Nine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mix során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát 6ix9ine és a Genie itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokatlan Radio Show-ban mixelek nektek, este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpalávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Hogyha szeretnétek írni nekünk, üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: XFM.
1: Bass.
0: Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia. Prédabia.

0: 96.4 Base FM.
1: Base.
0: Rap, Hip Hop,
1: R&B,
0: Mixben, Superfly. A lemezjátszóknál Rédabia. Rédabia.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en!
1: Base!
0: Rap! Hip-hop!
1: R&B!
0: Mixben! Superfly! A lemezjátszóknál! Rédabia! Rédabia! Rédabia!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Az elmúlt pár percben Doja Cat énekelt és rappelt nekünk itt a Biz-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beat-eket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket, és olyanokat is, ami old school-nak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison, ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Mac alapján, itt a Superfly Radio Show-ban.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jómagam Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel és a Miss Jacksonnal a

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Ez volt Laro és a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Sopaplay Radio Show-ban.

96.4 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton a Szobafly Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledünk,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B. Beast Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: R&B 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Hey!

Kiss FM.